senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csak nem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ágsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat esetleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem -3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron, a hőmérő higanyszála közel -3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, -9,3 fokig hűlt az idő. Idősek mindennapjait segíti a Népih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a Jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Október 4-e az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várta családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 000 emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatók.

0: Látogatottsága között hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Szombaton elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb elöljárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schaefer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között, a Bakony, a Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek, és szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon a Székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya, a 60-i és Újszászi vonalon várhatóan ma estig módosított közlekedési rend van érvényben. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok október 5-én az év 278. napján. Ma az aurélokat lehet bátran ünnepelni, mondok. Hívható SMS Viber elérhetőséget, ha valaki adásban szeretne üzenni névnapos, szülinapos ismerősnek 0620 55 55 155, és persze, ha van közlekedési info, az is jöhet ugyanide. M People mindjárt, előtte még Nagy Bogi, most pedig Nelly Furtado jön a Turn Up the Lights-al. Max M. Levente vagyok.
1: Bestek!

0: híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat! Ha van közlekedési hír, várom a 0620-55-55-155-re, ami biztos, hogy az M6-oson a Pécsvárad-Vémént csomópont közelében a mai napon a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik az autósokat. Jó utat, és közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. James Blunt-tól a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Egy kicsivel több lesz ma az égen a felhő, de marad a meleg indián nyár, 21-26 fokkal, holnap visszatér a napos idő, és hogy mikor érkezik az igazi ősz, az is kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, nem sokára a Britney Spears-el folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenéjéke. Egy fokkal felhősebb idővel indul a hét, mint ahogyan azt megszoktuk az elmúlt napokban. A napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de esni nem fog. 21-26 fok valószínű, holnap visszatér a napos idő, de lehetnek fátyol felhősebb periódusok is. 22-27, szerdán 23-27 fok, aztán valamikor csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos őszi idő. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Ez a French Affair és a Sexy a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Mindjárt 7 óra, jó reggelt, megszólal a 0. órát jelző csöngő hamarosan a pedagógusok világnapján. A következő órában pedig biztosan hozom majd Bryan Adams Sikénnel közös dalát. És itt lesz Báj Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. Több barcelonai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, a térségben csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 5-e van, az aurélokat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 2 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ezt elkezd, nem sokára Sasha is jön, az I Feel Lonely-val, és még ebben a fél órában biztosan énekel, Zséda is itt a Besten.
0: Best FM!

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Bestefem a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat kívánok! Aszfaltoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópontnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávon lehet csak autózni, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autósokat. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Bestefem, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel. Egy biztos, csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos, borongósabb őszi idő, addig kitart a vénasszonyok nyara. Ugyanaz is igaz, hogy ma egy fokkal több lesz a fátyolfelhő az égen, de marad a kellemes 21-26 fok. Részletek a hírek végén, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Pét Nomortól.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Idősek mindennapjait segíti a Nébih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, a térségben csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-e van, hétfő, sok boldogságot, kedves aurélok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1947-ben a mai napon született Brian Johnson, angol énekes, dalszerző, szövegíró, az AC/DC frontembere. Ben a mai napon született Bob Geldof, írénekes, dalszerző, színész, politikai aktivista, a Pink Floyd The Wall című filmjének főszereplője. Október 5. megszületett Harold Faltermeyer, Grammy-díjas német billentyűs zeneszerző. Leghíresebb szerzeményei közé tartozik a Top Gun instrumentális betétdala, vagy a Beverly Hills-i Zsaru ikonikus főcímdala. Ben ezen a napon született Kate Winslet, Oscar-díjas angol színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Értelem és érzelem, az Apró titkok és természetesen a Titanic. A sort a 83-as születésű amerikai színész Jesse Eisenberg zárja, olyan filmek sztárja, mint a Zombieland 1-2, a Közösségi háló vagy a Szempényvesztők. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kora őszi jó időben a levegőben szálló pókfonalak, vagyis az ökörnyál a ragyogó napsütésben úgy csillognak, mint az idős asszonyok őszhajszálai. A régi népi hiedelmek ezeket a fonalakat a sorsot fonó boszorkányokhoz vagy idős asszonyokhoz kötötték. Innen a vénasszonyok nyara elnevezés. Ami még csütörtökig biztosan velünk marad, részletek a hírek végén. Mindjárt 8 óra, jó reggelt! Az biztos, hogy a következő órában szól majd Gloria Estefan dala. És persze jönnek magyarok is, például a BSV.
2: Neked minden, neked minden, tudod, nem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hidegcsepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csaknem mínusz 3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron. A hőmérő higanyszála közel mínusz 3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, mínusz 9,3 fokig hűlt az idő. Idősek mindennapjait segíti a Népik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól, az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Robbie Williams-től nem sokára Néo is énekel, az órát pedig a Shakedown at Night című slágere kezdi. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Aurélok, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, hogy indul a hét az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: 4:09 körül nagy a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllő közelében, az M7-esen, szintén a bevezető szakaszon és előtte Érdtől kezdődően. Az 1-es főút Biatorbágyon nagyon-nagyon lassú, szintén a főváros felé, de ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Jobbulást a betegeknek, elkezdődött a suli. Ez minden évben így van, 2-3 hét, és mindenki tüsszög, taknyol. Szószik, Néó dalával megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a Pénasszonyok nyara, az indián nyár, ha minden igaz, csütörtökig tart. Ma is 21-26 fokra, az elmúlt napokhoz képest egy fokkal több fátyol felhőre, de alapvetően napsütéses, szép őszi időre lehet készülni. Részletek a hírek végén rögtön 8:30, jó reggelt, a Wakefield dalát indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem mínusz 3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron, a hőmérő higanyszála közel mínusz 3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, mínusz 9,3 fokig hűlt az idő. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, a térségben csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt van a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-én hétfőn a Pedagógusok Világnapján. Így van, nagy tapsot nekik, és ma van őfelsége titkos ügynökének, James Bondnak a napja is. 1962-ben ugyanis október 5-én volt a Dr. No az első James Bond film premierje, de mi most kozmikus távlatokban gondolkodunk tovább, jön a Savage Garden és a To the Moon and Back, pontosan 3:49-kor, itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó hetet!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig nézd az élet napos oldalát. Nem véletlen az idézet, 1969. október 5-én sugározta a BBC a Monty Python repülő cirkuszának legelső epizódját, ugye, az elhíresült hütyülős dalból. Az Always Look of the Bright Side of Life-ból idéztem. Most még könnyű az élet napos oldalát nézni, na de csütörtöktől péntektől már nehezebb lesz, akkor ideér végérvényesen. A borongós, hűvös, felhősebb őszi idő, addig viszont kitart a vénasszonyok nyara. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig jön majd Lenny Kravitz. És Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Október 4-a az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várta családokat az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, a térségben csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Több mint testőr volt egy ilyen című film, ugye Whitney Houstonnal, hát most egy másik díva ismétli meg a való életben. Több mint testőr, Jennifer Lopez-t kézenfogva fotózták le sármos testőrével. Hölgyek, urak, jó reggelt, jó hetet kívánok, 5 perc elmúlt 9, J-Lo kezdi az órát, de készül a CNC Music Factory. Jön az Endein a Beautiful Things-el, Craig David Sting-el, az Aerosmith és Ákos is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hír az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy előtt, az 5 kilométeres torlódás nagyjából fele rálóg az M0-ásra is, ahol már az M7-es csomópontja után bedugul a pálya. Jó utat, ha a dugó baleset van, telefon, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak. Fly away! Lenny Kravitzzel repülünk tovább a Westen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelmezése.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos zene szólt, Amazing a címe is, az Aerosmith zenéjét, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig jó híreim vannak. Folytatódik a csodálatos indián nyár, a vénasszonyok nyara 21-26 fokkal, igaz, ma egy kicsit több fátyol felhő lesz az égen. Csütörtökön jön egy hidegfront és véget vett az őszi nyárnak. Mi pedig megyünk tovább egy újabb kedvenccel, az ezeret forduló legnagyobb slágerei közül, Brandy és a Barbaras érkezik a Besten.

Best of a legjobb zenék, de hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívják? Az egyik magyarázat szerint a nyírkos reggelek után a délutáni meleg napsütésben az idősebb asszonyok szívesen ültek ki a ház elé a padra beszélgetni, varogatni vagy fonni, hogy még egyszer utoljára élvezzék a nyári meleget a tél beállta előtt. És a következő percekben is érezhetjük, ahogyan a Rio de Janeiro-i napsütés simogatja az arcunkat. Jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, Más Canada a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De előbb hírek, a végén részletek az időjárás jelentésben az indián nyárról. Előjáróban annyit csütörtökig gyűjthetjük a D-vitamint.
2: Fekszünk a strandon, szól a vidéki sanzon.
1: Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala is szól majd, akárcsak Sonicé. Ez lesz a Sky, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat esetleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Október 4-a az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várta családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. Több barcelonai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, a térségben csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Simply Redtől, Justin Timberlake-től, Kelly Clarksontól nem sokára Tiziano Ferro is énekel, az órát pedig a Basti indítja a Pompeijjel. 5 perccel lassan 6-tal múlt 10. Jó hetet, jó munkát, jó utat kívánok! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Időutazásunkban A-tól Z-ig és oda-vissza keresztül Kasul bejárjuk a 90-es és 2000-es éveket. Az évszám most 1994, jön az Art to the A, Stephen James Lewis-tól, művész nevén CJ Lewis-tól, és annak ellenére, hogy rádiós kedvenc és óriási sláger volt, csak a 34. hely jutott neki az Egyesült Királyság hivatalos kislemezlistáján.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hír, új terelés épült ki a hétvégén az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Élvezzük ki az indián nyarat, csütörtökig tart. A következő órában szól az Indian Summer Time, a 90-es és 2000-es éveket pedig a Desperado is elhozza majd. Mindenek előtt hírek, a végén részletes időjárás jelentés, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jó tálási szabályok betartására összpontosít a fogyasztóvédelem. Halottjuk is van az éjjeli orosz csapásoknak Ukrajnában. Kitart a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bedványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten. Az ORFK ezzel egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Lakóházakat, iskolát és kávézót is találat ért hajnalban Harkivban. Az orosz légi csapásokban egy ember meghalt, 6 megsérült az ukrajnai városban. Odesszában ipari és kikötői létesítmények ellen vetettek be drónokat és rakétákat, sérültekről innen nem érkezett jelentés. Tolató mozdony siklott ki reggel a déli pályaudvaron. Az állomáson ezért csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform. Átmenetileg több vágányon is szünetel a forgalom, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Egyes vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt, megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha valaki eltéved Afrikában, a Namib sivatagban, és nem találja a kivezető utat, közben pedig egyfolytában a Totó Afrikáját hallja, ne aggódjon, nem az ő készülékében van a baj. Egy német namíbiai művész ugyanis egy egyedülálló hanginstallációt készített a Namib sivatagban. Egy napelemes rendszerre kötött MP3 lejátszót és hangszórókat állított fel, amelyek a sivatag közepén a végtelenségig loopolva játsszák a Totó Afrikáját, amelyet most Carl Wolf feldolgozásában indítok. 4 perc múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: nyúlok tovább.
1: Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Irány 1997, amikor sorban álltunk az első Harry Potter könyvért, amikor sírtunk a Titanicon, és amikor öt brit Chelsea egy kicsit feldobta a napunkat. Megjelent ugyanis a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albuma Spice World felvezetőjeként, hú mennyi Spice, és azonnal a brit slágerlista élére ugrott.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek, korábban a 66-os főúton Sázsd térségében autó és autóbusz ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és az ATV Let You Go-jával indul az új hét első délutánja. Rögtön dél, jönnek a friss hírek, jó étvágyat, ha már aktuális az ebéd. Mákszem Levente vagyok.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok helyen gyulladt ki a száraz növényzet, vadasparki belépő járhat a begyűjtött hernyókért Pekingben. Csütörtökig kitart a kellemes kora őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A mostani közlés szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Arról mit üzenhet a történetük a ma emberének? Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért a kínai nemzeti ünnephez kötődő munkaszünet idejére versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. A résztvevők kesztyűkkel, evőpálcikákkal felszerelkezve vágtak neki a kihívásnak, amint egy 223 hektáros parkban. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, és jó kis hétkezdést, én Majoros Rita vagyok. Kezdjük akkor együtt a hétvége első délutánját nagy lendületben, és remélem, hogy már teli hassal. Egyébként jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, az Airi Mafiába, Beyoncéval, vagy éppen ATB Let You Go dalával. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és egy kicsit tudtak lazulni, pihenni ezen a csodás őszi hétvégén. Én magamba szívtam az összes D-vitamint, amit csak tudtam, és jártam az erdőt, túráztam egy hatalmasat egy kedves barátnőmmel. Készülünk közösen egy ilyen teljesítmény túrára, úgyhogy megvolt arra is az edzés a hétvégén. Jó sok kilométert tettünk a lábunkba, és a csodás az erdő ilyenkor ősszel. És azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan feltöltődve érkeztem meg ide a hétfő délutánba. Ha esetleg önök kevésbé, mert mondjuk munkával, vagy bármi mással telt a hétvége, akkor adok az energiából. Úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, és töltsük együtt a délutánt. Ed Sheerannel, a Bieberszel, a Hanzonnal, vagy éppen Coolioval. Mindjárt érkezik a Tűhet, én pedig hamarosan hozok majd közlekedési információkat, a nap kérdését is felteszem, szóval egyszerűen csak legyünk együtt ma délután, és élvezzük Coolio dalát, Tűhet a Best FM-en. Legyen szépen

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is számíthatnak rám, hogyha közlekednek, bármerre is az országban, jövök a legfrissebb infokkal. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy autó fának csapódott. A főutat le is zárták és megállították a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 49-es kilométernél kaszálnak egy sávzárás mellett. A munkavégzés helyszíne mögött több kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig Budapest felé egy új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-es autóúti csomópont között. A belső sáv zárva is van, a munka mögött lassulás van. 0620 55 55 155, én pedig ide várom ma is az útinfókat, ha járnak elnek az ország útjain és látnak valamit, írjanak, de ha felhívnának, azt is nagyon megköszönöm. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kicsit ilyen kétségbeesett hangvételű üzenetet kaptam Erikától, de megpróbálok segíteni. Azt írja, hogy ők megebédeltek az irodában, és most visszatértek a munkához, és hát az a helyzet, hogy nagyon sok határidős munkájuk van, és ötödike a határidő, szóval ma addig nem tudnak hazamenni, amíg nem végeznek azzal a rengeteg mindennel, ami még hátra van, és amit a múlt hétről igazából átpakoltak erre a hétre, hogy majd hétfőn megcsináljuk, de szerintem vagyunk sokan ezzel így. Úgyhogy Erika arra kért, hogy a következő órában és a következő délutánon ne hagyjam őket cserben, egy kicsit pörgessen fel az irodában is a hangulatot. Hát én mindent meg fogok tenni, hogy egy kicsit könnyebb legyen visszatérni a munkához, de legalább jó fej a főnök, hogy hagyja, hogy a háttérben azért bömböljön a rádió. Például a Counting Crows dala. És jön majd a Follow the Flow is. Kitartás nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le az idei orvosi élettani Nobel-díjasok. Hatalmas bomba került elő Vecsésen, napokig kitarthat a szép őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj három tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseroth amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a rendőrök a héten. Az ORFK egy összeurópai akció keretében nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyeli, azt is próbálja kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Második világháborús német romboló bomba került elő Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetre egy építkezésnél bukkantak a Pest megyei településen, ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kg-os bomba is. Az eszközöket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és ott majd megsemmisítik. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, és akik visszatértek a munkába ebéd után, hát csapjanak a munka közé. Geszti Péter és Péterfi Bori dalával jön a Csak te meg én, mert azt kérték az előző órában a hallgatók, hogy egy kicsit munkához felpörgető dalokat hozzak, úgyhogy a Counting Crows-zal nyitok is. Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában is említettem, hogy megint csak túrázni voltam ezen a hétvégén, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóságot is megkérdezem így a napkérdése kapcsán, hogy mik a kedvenc kiránduló vagy éppen túrázó helyeik itthon, hogyha őszi hónapról van szó. Én ebben a hónapban szeretek a leginkább túrázni. Hát a tavasz még talán a másik ilyen, de az ősz, amikor kezd minden egy kicsit elcsendesedni, elaludni, és a fák is mindenféle színben pompáznak, én ezt imádom a legjobban, és csak úgy ropog a levél a talpam alatt, vagy a cipőm, bakancsom alatt. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyszerűen kikapcsol, kimozdít mindenből, úgyhogy hát jöhetnek a tanácsok, tippek akár egymásnak is. Mik a legjobb kiránduló, vagy éppen túrázó helyek itthon ősszel? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de akár nyugodtan lehet képeket is küldözgetni Viberen, vagy ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek az üzenetek. Adjunk tényleg tippeket egymásnak, hogy hova érdemes ilyenkor ősszel kirándulni menni. Még csak hétfő van, szóval akár már lehet a hétvégét is itt tervezni. Na, várom a tippeket, a Depeche Mode dalát pedig a folytatásban cserébe hozom itt a Free Love, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a belső sáv zárva is van. A munkaterület mögött pedig lassulás van, úgyhogy ezzel kell számolni. Budapestről is kaptam egy információt, hogy a József körút és a Rákóczi út kereszteződésében, vagyis a Blaha Lujza téren baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, de egyébként több taxis hallgató ma is írt, ezt nagyon köszönöm, hogy egészen jól járható a város, és ez maradjon is így. 0620 55 55 155, ha pedig bárki bármit lát, ezen a telefonszámon jelentkezhet. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én éppen megszoktam, hogy 2026 van. Elfogadtam, már végre nem a 2025-öt írtam le, és át kell javítani, hanem a 2026-ot, és már itt vagyunk október elején, pontosabban október 5-én. Elképesztő, ahogy szalad ez az év, és szalad az idő. Hát mi pedig akkor így szaladjunk a következő órába is, mert hogy ebből a délutánból is eltelt már 2 óra, pár perc is jönnek a legfrissebb hírek. Aztán a Gorillazzal nyitok. És jön majd Karamell is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól szerepelt hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Sokan mentek ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Csütörtökig kellemes idő, aztán lehűlés ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idei évben is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Ismét jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt, itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek után bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is mindenkinek. Ahogy már itt az óra végén is beszéltük, eléggé szalad az idő, úgyhogy szalad ez a délután is, ez a hétfő délután, bár talán hétfő lévén nem is bánjuk annyira. Szóval 2 óra múlt, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Best FM, ahol már nyitja is az órát a Gorillaz, jön a Feel Good. Nagyon szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé lezárták a külső és a belső sávot, mert burkolatfelújítás van. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest felé pedig a középső és a külső sáv autózható. A terelés mögött lassulás van. A 6-os főúton Pécsen két autó ütközött, a 194-es kilométernél a Szigetvár felé vezető külső sávon le is zárták azt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van útinfója. Nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár írásban, akár hívásban. Én pedig cserébe árásdalát hozom, hogy útközben is jó hangulat legyen. Jön a Boroboro a Best FM-en.

time you told me leave. I just wanna.

0: Best FM a legjobb zenék, a legjobb túrahelyek, legjobb kirándulóhelyek ősszel kis hazánkban. Ez a napi téma, ez a nap kérdése. Ki hol szeret ilyenkor ősszel leginkább kirándulni? Azt írja Anita, hogy ő a Mecsekben. Imádja, egyszerűen nem tudja megunni, Pécsen nőtt fel, úgyhogy egy karnyújtásnyira van, és még bár Budapestre költözött, még így is nagyon sokat jár haza, és nagyon sokat jár ilyenkor a Mecsekben. Akkor Anita, egy virtuális pacsit már küldök is, nekem Óbánya a legnagyobb kedvencem, és természetesen a pisztránk sem maradhat el ilyenkor. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Ha valakinek van kedvenc, vagy ilyen bejáratott helye ilyenkor ősszel, vagy akár egyébként más évszakban is, de mondjuk ilyenkor a legszebb, akkor jöhetnek ezek. Én pedig a legjobb zenéket hozom, akár kirándulás mellé is a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: mit gondolsz,
1: tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kedves baljai hallgatók, örülök, hogy találkozunk végre ezen a héten is, így a délután kellős közepén. Remélem, pihentek eleget mindannyian. A mikrofon mögött Molek Csongor itt a 94.3 Best FM-en, és nagy nevek jönnek most. Timbaland, Justin Timberlake és Nelly Furtado közös számával kezdünk. Indítom a Give It To Me című számot.
1: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szép időnk lesz még holnap kedden ezen a héten, sőt szerdán is, de erre majd kicsit később visszatérünk, bajai hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit egyébként. A nevem Molek Csongor, holnapra pedig a hozzáértők szerint itt a déli ország részben kevés fátyol felhő szűri majd a napfényt, alapvetően napos időt élvezhetünk majd. Hát reggel hűvös lesz, olyan 2-7 fok körül mérünk majd, sőt akad olyan terület, ahová már mínuszt is jósolnak fagyást, de nem itt a mi környékünkön. Délután pedig 22-26 fok várható. Ködös párás lehet majd a reggel, erre készüljenek az autósok, akik korán indulnak otthonról. És aki nem bírja a nagy napi hőingást, az kellemetlen tüneteket tapasztalhat már a korai órákban, például ízületi fájdalmak jelentkezhet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, Szél Móni vagyok. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a föld csúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt van a légmozgás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 SFM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, a gyaloglás és a mozgás kedvelőit várja nyílt napjára. Baján a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és a Mosa Gyalogló Klub hálózat. A rendezvényt a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény szervezi meg. Október 21-én szerdán lesz majd 10 órától, a Bácskai Kultúrpalotában találkoznak. A regisztráció 9 órától kezdődik, 10 órakor a rendezvényt pedig megnyitja Háfra Szilvia, a Református Szeretetszolgálat diakóniai osztályvezetője, majd Monsport Zsolt, a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány kuratóriumi elnöke emlékezik meg Monsport Saroltáról és bemutatja a gyalogló klubok hálózatát és tevékenységét. Ezt pedig előadások követik, hogy milyenek, az infok ott vannak a bajahangja.hu hírportálon. Most a Besten Whitney Houston énekel egyet virtuális színpadunkon, és szól a My Love Is Your Love című slágere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrófesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ezek pörögnek folyamatosan itt a 94.3 Best FM-en, baljai hallgatók, főleg azért, hogy aki velünk tart, tényleg szórakozzon jól, érezze jól magát, ez a lényeg. Egész nap a mikrofon mögött Molek Csongor még 2 órán keresztül, és kezdünk Marcsival egyik nagy slágerével. Meghallgatjuk a Wrong Lesson Part in a Day című felvételt. 90

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek. Baja és a térség, együtt szórakozunk még, így a mai nap folyamán 2 órán keresztül. Oleg Csongor vagyok, október 5-ét írunk, Aurél, a mai névnapos. Isten éltesse őket és a születésnapos hallgatókat nagyon sokáig. 1966 óta már a mai nap, azaz 60. éve a pedagógusi jogok világnapja. 69 esztendeje megnyílt a Magyar Nemzeti Galéria, és 94 éve bemutatták Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster Idillt. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, a lista nem maradt ki ilyenkor sem természetesen. 201 éve látott napvilágot Xanthusz János természettudós, utazófelfedező, a budapesti állat- és növénykert megalapítója. És 83 éve született Stevie Miller, az egykori Stevie Miller Blues Band vezetője. Aki ünnepel ma, Isten éltesse nagyon sokáig, baljai hallgatók, Eve és Gwen Stefani közös száma következik, a Rich Girl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a könyvtár igazgatója, 160 iskolás emelte magasba a piros lapot, és megtelt a rókus domb és a mély út a bor kedvelőivel. Köszöntöm Önöket! 2026. október 5-e van, az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Baján a Kölcsey Ferenc utca 15-ös szám előtt a Madách Imre utca kereszteződésének közelében gázvezeték hiba elhárítási munkálatok zajlanak, amelyek miatt az utca teljes szélességében lezárásra került. A kivitelező kérelme alapján a helyreállítást követő forgalomba helyezés várható ideje 2026. október 7-e szerda 16 órára módosult. Kérjük, hogy a kihelyezett jelzőtáblák figyelembevételével ne pedig megszokásból közlekedjenek az érintett útvonalon. 160 iskolás emelte magasba a piros lapot, így állva ki az iskolai bántalmazás ellen a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban rendezett egy nap az Erőszakmentesség Világnapján programon. A fiatalokat kis film és interaktív beszélgetés várta, emellett részt vehettek különböző bűn és a baleset megelőzési programokon, például kipróbálhatták a részek szemüveget is, valamint kreatív, újrahasznosítási és közösségi feladatokban is részt vehettek. A rendezvény elsődleges célja, hogy segítséget, útmutatást és támogatást nyújtson a gyerekeknek a konfliktusok kezelésében és a biztonságos, erőszakmentes közösség kialakításában. Az eseményt a Paksi Kábítószerügyi Egyeztetőfórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közösen szervezte meg. Tudósít a Telepaks. A szekszárdi közgyűlés legutóbbi ülésén döntött az igazgatói megbízásról, amely november 1-től szól az I. és Gyula könyvtárban. Liphauser János mandátuma októberben jár le, ezért a város korábban pályázatot írt ki a tisztségre, a jelenlegi igazgató ismét jelentkezett, pályázatát pedig a könyvtár dolgozóinak több mint 80%-a támogatta titkos szavazáson. Az igazgató korábban arról beszélt, hogy a digitalizáció ellenére továbbra is komoly igény van a nyomtatott könyvekre. A tudásközpontba költözés óta nőtt a könyvtár látogatottsága, a regisztrált használók és a kölcsönzések száma is, írja Teol. Baján ismét a térség legjobb ízei és az őket készítő gazdáké, termelőké volt a főszerep az immár 14. alkalommal megrendezett Bácskai napon. A Bácskai kultúrpalotában megrendezett eseményen a látogatók megkóstolhatták és megismerhették Bácska legfinomabb borait, sajtjait, pékáruit, mézeit és más helyi finomságait, miközben közvetlenül az előállítókkal is találkozhattak. A rajzpályázaton induló gyermekek 268 csodás alkotással készültek. Lélekemelő pillanatoknak és csodás dallamoknak lehettek tanulni mindazok, akik ellátogattak az Erzsébet nagy szállodába Pakson. A Zene Világnapi alkalmából rendezett ünnepi koncerten a Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékei, illetve tanárai léptek színpadra, hogy felidézzék a zene közösségépítő erejét. Megtelt a rókus domb és a mély út a bor kedvelőkkel, akik jegyet váltottak a Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesületének rendezvényére. Egy biztos, finom borok és incsiklandó falatok várták a vendégeket minden pincénél. A helyi és környékbeli látogatók örömmel és kíváncsisággal fedezik fel a helyi pincészeteket és borászatokat. Az idősek világnapi alkalmából várták az érdeklődőket Pakson a Csengéd Dénes Kulturális Központban. A színházteremben helyet foglaló szépkorúakat Nagy Balázs köszöntötte csütörtökön kora este. Paks alpolgármestere beszédében azt kívánta a városban élő szépkorúaknak, hogy legyen idejük és erejük ahhoz, ami örömet ad. Legyen, akivel megoszthatják a történeteiket, és legyen, aki kíváncsian meghallgatja őket. A köszöntőt követően a Szenes Iván Show-t láthatta a közönség Tihanyító Csaba és Bognár Rita előadásában. Az élőzenét a The Old Show Party zenekar szolgáltatta, tudósít az eseményről a Telepaks.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, és itt Baján is megünnepelték az idősek városi napját, kedves hallgatók. Mézes kalács ajándék jelképezte idén a városvezetés megbecsülését. Az idősek városi napjának ünnepén szokás szerint minden vendég apró figyelmességet kapott a bejáratnál, a Bácskai Művelődési Központ pedig műsorral készült a szépkorú közönség számára október 1-én a Városi Színház teremben. Dr. Bari Bernadett polgármester köszöntőjében felidézte, 2 évvel ezelőtt első polgármesteri beszédét mondta el a rendezvény keretében, és azóta is ugyanazzal a lélekkel áll az idősekből álló közönség elé, akik megalapozták a város jövőjét, és hozzájárultak Baja mostani arculatának kialakulásához. Ahogy említette, az időskorú lakosság irányába tartoznak a legnagyobb felelősséggel, nekik kell megmutatniuk vezetőként, hogy jó irányba halad a város. És az előttünk járók tapasztalata, bölcsessége, útmutatása olyan érték, amit nem lehet könyvekből megtanulni. A részletes fotós beszámoló fent van a bajahangja.hu hírportálon. Beyoncé és Sean Paul duettje következik, különleges a dal, ez a Baby Boy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a térség ízeivel ismerkedhettünk meg itt Baján. 14. alkalommal hirdette meg a Bácskai Napot a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen ezúttal is volt lehetőség a kóstolásra. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara baljai képviselete elsősorban azoknak a helyi és környékbeli termelőknek adott bemutatkozási lehetőséget, akikkel a vásárlók gyakran a helyi piacokon vagy gasztronómiai rendezvényeken is találkozhatnak. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is gazdára találtak a kiváló bácskai terméktanúsítványok. Az elismerést elnyerő vállalkozók egy éven át használhatják a minősítést, amely a vevők számára is jelzi a díjazott termék minőségét. A rendezvény történetéről Györökné Mészáros Eszter, az Iparkamara baljai képviseletének vezetője számolt be a baum.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, a rendezvény jövőre ünnepli 15 éves fennállását, a kiváló bácskai termékdíj viszont ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Az Iparkamara baljai csoportja 20 évvel ezelőtt 2005-ben hirdette meg elsőként a pályázatot a háromnapos Bácska Expo keretén belül. Az eseményen azokat a vállalkozókat díjazták, akik termékeikkel kitűntek a többi piaci szereplő közül. Néhány évnyi kihagyás után újra elindult a pályázat, amelyre azóta is minden évben igen sokan jelentkeznek. A fotós beszámoló egyébként igen részletesen fent van a baum.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes késő délután mindenkinek hétfőre. Még csak itt járunk ezen a munkahéten, kedves hallgatók, vagy már itt járunk? Ez a 94.3 Best FM. A mikrofon mögött Molek Csongor még egy órán keresztül, és kezdünk most egy korábbi parti felvétellel, amit Rihanna ad elő. A sláger címe pedig SOS.
6: 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, kedves autósok, sokan vezetnek jelenleg, és őszintén remélem, hogy a legtöbb autóban a Best FM szólít a környéken. Végzik a közműépítési munkálatokat az 5412-esen, Kiskunhalas Csávoly összekötő út 38-as kilométerénél, és lassabb a haladás még október 16-áig. Aztán az 56-oson is végeznek építési munkákat, ez Szekszárd-Mohács másodrendű főút a 7-es kilométernél, fú, még november elejéig aktuális az útszűkület. Ezt is tartsák észben, és ugrunk vissza, az 51-esen Budapest-Vajaherceg-Szent másodrendű főút 158-as, 159-es kilométerénél útszűkület érvényben van. Akadállyal kapcsolatban, ha van egyéb infójuk, vagy legyen szó akár rendőri aktivitásról, ellenőrzésről, kérem jelezzék 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Jerry Halliwelltől szól most egy dal, ami Chico Latino című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, a Bácskai térség sokszínű gasztronómiai és kulturális örökségére hívta fel a figyelmet. Évről évre a Bácskai nap eddig is, a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara bajai képviselete 14. alkalommal hirdette meg a programot, amely elsősorban azoknak a helyi és környékbeli termelőknek ad bemutatkozási lehetőséget, akikkel a vásárlók gyakran a helyi piacokon vagy egyéb gasztronómiai rendezvényeken találkozhatnak. Hogy miket láttunk itt, voltak borok, kézműves csokik, házi sajtok, mézek és számtalan egyéb finomság várta a látogatókat a Bácskai Kultúrpalotában. A rendezvény bajáról és a környező településekről is vonzotta a városba a vállalkozókat, viszont a határ túloldaláról, Bezdámból is érkezett kiállító. Többen állandó szereplői egyébként a Bácskai napnak, de minden évben akadnak olyan termelők, akik elsőként pályáznak a tanúsítványra. A beszámoló fent van igen részletesen a baum.hu hírportálon. Álljó felvételét hozom most a Besten. A dal címe Rapture.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Az IMF felvételét játszom a folytatásban, és a mai búcsú slágeremet nekik köszönhetjük. A címe Unbelievable. Köszönöm szépen a közreműködést, kedves bajai hallgatók. Hát holnap már kedd, és a délutáni órákban találkozunk, mert akkor jelentkezem majd 3-tól, ahogy mindig. Maradjanak a Best FM-en, és további kellemes kora estét kívánok, jó pihenést, ha Molek Csongort hallották.

0: sikere, nem leszek sem erre, egy szetlin hagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Best FM-en. Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekorder búvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronzmásolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején törő Csik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törő Csik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyben a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter. Erről győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak, hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Dróntámadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaüzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csak nem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg drón támadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen verseny kedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes, felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecsés külterületén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, most először a Hungexpón tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett. A csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos hétfő estétek. A hétfő a hét legnehezebb napja, de vége van, maradt még 4 óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Shaggy és Rick Rock kezd, ez a Wasn't Me.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: Yo man. Yo. Open up man. My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

Best FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tommy vagyok, a Biki. 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és egészen a Billboard Hot 100 első helyéig jutott. A számot a korszak két nagy slágergyárosa, Ellie Reed és Babyface írta, és producerálta, Whitney pedig ezzel egy modernebb, R&B-sebb hangzás felé indult. És milyen jól tettem, úgyhogy én helyet adok neki, jön az I'm Your Baby Tonight.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 3 perc összefonja nekünk Ibizát Jamaikával. Elég furcsa kombináció, de valamilyen szinten azért összevág, és ezt Ivlárok összehozta, megcsinálta, és létrejött a Rise Up.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a szőr, a lovag, akit nemrég lovaggá ütöttek, de ő nem akarta ezt nagy dobra verni, úgyhogy nem hívott senkit, nem szólt senkinek, és így el volt saját magába, így a kard alatt. Hogy kicsoda? Hát persze, hogy Robbie Williams. Jön a The Road to Mandalay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a jó értelembe vett cukros bácsi, aki nem más, mint CJ Lewis, és hozott egy kis édességet az ő kis édeseinek. Ez a Sweets for my Sweets.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, és tudom nagyon jól, hogy a legtöbben a magyar válogatott meccset nézik, és jól is teszik, viszont a legjobb zenék itt vannak nekünk, úgyhogy most érkezik nálunk a Safri Duo, ez a Baja Baja. Ez a

Rastafem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk 1992-ből származik, a Brit Stereo MC's az előadó, és ők csinálták meg nagyjából először, hogy összekevertek egy kis hiphopot, funkot és egy kis elektronikus zenét. Igaz, hogy akkor még eléggé ilyen gyerekcipőben járt ez a projekt, meg ez az egész hangzásvilág, meg az egész keverése, mégis akkora siker lett, hogy Amerikát is meghódította, és még egy Grammy jelölést is kapott. Úgyhogy, ha valamit tudtak, akkor zenélni, azt tuti. Úgyhogy még egyszer, Stereo MC's, Connected, most itt a Best FM-en.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és csak szeretném jelezni az én drága kisfiamnak, Beninek, hogy irány aludni, mert az álom Manó már fonja a hálót, na mindegy, ez ilyen kis mellékes volt. Viszont ami most számunkra fontos, hogy 2009-ben jelent meg Sheryl Cole Fight for This Love című dala, az első szólóalbumáról a Girls Aloud után, és akkora nagy siker lett, de tényleg akkora nagy siker lett, hogy egyből letarolta, lesöpörte a brit slágerlistákat, úgyhogy gratulálunk Sheryl, bár mondjuk a dal nagyon jó, de hát szerencsétlenek a magánélete, az általában romokban hevert, viszont ebben nem menjünk bele, hanem inkább hallgassuk meg Sheryl Cole Fight for This Love most

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a romantika nagymestere, aki nem más, mint Michael Bublé. Az a Michael Bublé, aki a következő dalt 2006-ban dobta piacra, és ez nem más, mint az I Believe in You. Ez volt nagyjából az első dala, amit nem ilyen nagy kórusra írt, hanem kicsit ilyen elektronikusabb, popposabb vonalon, viszont attól függetlenül a romantika, hát a romantika az megmaradt, mert hát meg kell maradjon, még úgy is, hogy több szerzőtársával együtt írták, és mindazon voltak, hogy ne legyen annyira nyálas, ne legyen annyira romantikus, de hogy sikerült-e neki vagy sem, azt majd döntsétek el ti. Michael Bublé, I Believe in You, most itt a Best FM-en.

szabad legyen. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem maga az előadó Kenny Williams sem tudja, hogy ezzel a hanggal, ezzel az orgánummal, hogy nem lett akkora sikere Amerikában, mint Európában, hiszen ő nagyon, de nagyon durván keveri a soul-t, a funkot és a modern dance hangzást, és ad hozzá egy olyan hangot, mint egy isten. De szó szerint, hogyha meghalljátok, hát még a férfiak is így megmozdulnak, hogy atyavilág, milyen hang. A nőkről szerintem még nem is beszéljünk. Úgyhogy mindjárt 10 óra van, nem is húzom az időt. Kenny Williams, World's

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javítókarbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Válogatott meccs van, úgyhogy nálunk az első félidőnek vége. Érkezik a második félidő, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Sean Paul a kezdőrugás, ez a Get Busy.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, csak úgy szalad az idő, és már ott is vagyunk, hogy segítséget kéne nyújtanom azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, hogy mikor és kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, hát akkor nyújtsunk segítő jobbot. Holnap október 6-án Bruno és Renáta névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Csabákat, a Csobádokat, a Peregrinákat, a Renátokat, a Renátuszokat és a Rönéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, mert már millió egyszer elmondtam. Holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájában jelez neki, hogy gondoltál rá, és nagyon boldog névnapot kívánsz. Te leszel a nap sztárja. Ennyi. Nálunk pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, most jön Cut and Move, ez a Get Serious. Na, akkor komolyodjunk meg mi is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem ma kezdtem ezt a szakmát, attól függetlenül máig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a szomszédból, Romániából egy nő elindul, akinek tutira nincs olyan hangja, mint Radics Giginek, Tóth Verának, Király Lindának, vagy éppen Rúzsa Magdinak, és ez csak három az elképesztő hangú énekes nőink közül. Mégis Romániából Inna elindul, egy nagyon jó producerpáros megcsinál neki egy dalt, ami letarolja egész Európát, ezt még aláírom, de még Amerikában is számottevő sikere tesz szert. Hogy? Nem értem egyszerűen. Nem akarom elvenni tőle, mert amúgy egy tök jó dal. Inna és a Hot. Tök jó. Csak hát a hang az közel sincs az előző négy felsorolt hölgyeményéhez. Valaki tudja a megoldást? Mert én nem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért az amerikai producerek tudnak egyet mást. Például azt, hogy hogyan kell felhájpolni valamit, mert szerintem a 2003-ban megtörtént Britney és Madonna csók az MTV Music Awards-on nem hiába volt, és nem véletlen volt, mert mit ad Isten, nem sokan rá megjelent a közös daluk, ami nem volt más, mint a Me Against the Music. Egy nagyon jó kollaboráció a pop királynője és hercegnője között, és mit ad Isten, akkor már hetek, hanem hónapok óta rólok szólt az egész sajtó. És hát gondolom ezek után nagyon meglep mindenkit, hogy nagyjából az első háromban debütált ez a dal. Me Against the Music, Britney Spears és Madonna előadásában. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő éjszakát, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 11 óra múlt, tehát ennek a fránya hétfőnek, amit mindenki utál, az utolsó órája kezdődik, ezt mondjuk szerintem már nagyjából mindenki szereti, meg Bob Sinclart is mindenki szereti, hiszen jön a Love Generation.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, reggel 8 fokra ébredünk, napközben 24 fok lesz. Nagyon jó, és amúgy nagyjából napos lesz az idő, egy-két felhőcske az égen, viszont nem lesz szél, nem lesz csapadék, és nem lesz front, na meg felhők, legalábbis olyan sok. Úgyhogy ez egy tökéletes, ilyen kora őszi, majd hogy nem tavaszias nap lesz így október közepe fele haladva. Úgyhogy ennyit erről, egyetlen baj, hogy holnap dolgozni kell. Ennyi. Viszont az nem baj, hogy most jön az isteni Seal nálunk itt a Best FM-en. Ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal, ne tévesszem meg senkit sem, még akkor is, hogyha ilyen jó fejnek tűnik, ilyen popposnak, rockosnak, folkosnak tűnik, ilyen nagyon könnyednek, fellélegzősnek tűnik, mert hogy ez valójában egy olyan dal, aminek nagyon komoly mondani valója van. Méghozzá azt, hogyha elkötelezed magad, és mondjuk te tényleg szeretsz valakit, akkor az nem egy napra szól, nem egy éjszakára kéne szóljon, hanem 365 napra, ugyanúgy hétvégéket belefoglalva, és a többi, és a többi, és a többi, és ezen nagyon sokan gondolkodjanak el. Aura Dion is így csinálta, hiszen jön az I Will Love You Monday.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig most is a legjobb dalokkal fejezzük ki, mint például Sikénem, ez a Love on the Run. Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a móka mára? Rövid leszek, mert már nagyon fáradt vagyok. Köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Holnap este 8-kor találkozunk. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, stb. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.